0: pizza.
1: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
2: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu. 9 is a classic.

Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Creedus and break the earth. Don't be afraid, television say.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Kumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked zenélünk!
2: Csak neked zenélünk!

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

röhögtetnek, nagyon nehéz beköszönni. Mindenkinek kellemetesen jó reggelt kívánok. Veretkezőnek 50. születésnapjára nagyon sok boldogságot. Itt táncolt előbb két kerek egész, minél bele sem menjünk jobban. És természetesen a Super DJ Rádió, benne pedig a Boriszkát hajtok, ez itt a Bakelit. Jó szórakozás, kellemes kedded, és jó időt kívánok mindenkinek.

Azok néztük a kedves kis nézőnkat, akik már ide köszöntek nekem, nagyon hogy kutyát felvenni, hát ugye, kedves Zsolta úr, ezért kell odafigyelni, hogy mit írunk, mert persze nem az olvasóban volt a hiba. Kata nemesen mesi, sziasztok, jó adás, csodás napot, természetesen sok puszi a villalakóknak. Kutyára Lajos úr, kellemes szép lett a DJ Boriszka, hogyan vagyunk? Köszönöm szépen, egy picit még álmoskásan, de azért már alakulok, mint pupos gyerek a prés alatt, hogy mondani szokás. Henny, nagyon szép keddi napot neked és mindenkinek, üdvözlök a villalakóinak is természetesen, nagy üdvözlet, Isa István úr, csodás napot kívánok neked, drága Boriszka, Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből az Isa család örül neked, hogy újra itt vagy te is. Hát igen, igen, örülök annak, hogy ti is örültök, és a Super DJ Radio, és egy jó kis remix, Csiszi Kertse, Trapidance megoldásban, I can lose my heart.

Mindenkinek mondjuk, hogy de vagy most a robotosan a munkával, mert nagyon-nagyon meleg van, itt van a kánikula, úgyhogy aki térkövezik és hasonlókat csinál, figyeljen arra, hogy tényleg igyatok rendesen, és figyeljetek a bőrötökre, meg lehetek hidratálva rendesen.

hogy imádok egyébként ilyenkor ilyen politikailag nem PC viccekkel operálni, és természetesen ezt kifejezetten szeretem, ahol jó kis zsidó viccek vannak. Kohn és Grünről van szó. Egymás előtt áll Kohnnak a Grünnek a boltja. Egy alkalommal Kohn egy csomó marhahúst vásárol Grüntől. Azt a boldasztó föl már háborodna, mondja neki, te Grün, az összes marhahús romlott volt, egyiket sem lehetett megenni. Megenni? Csodálkozik a Grün. Azt hittem, eladni akarod. Ez nagyon jó. De hogy hívják a macskanő lányát? Cica baba. Cica baba pipicsibe, csalszilibe, szibibige, mindegy, ugyan nevezett, hogy magázatban, tekezetben belőle csak egyben ő a némből van, mondta Geszti Péter. Szóval, két sündisztó találkozik, az egyiknek borzasztóan be van kötve a mancsa. Mi történt veled? Ne akartam hirtelen vakarni a hátam. De tényleg egyébként az, hogyha ma akarja vakarni a viszket a hátam, mit csinál? Borzasztóan káromkodik, gondolom. De egyébként egy urban legendát azt mindenféleképpen eloszlatnék, drága barátaim, nem tud almát vinni a hátán. Próbáltam rászurkodni, nem sikerült. Na de ha már zsidókat emlegettek, akkor jönnek a ruszkik. Csörög a telefon, hú, ezt elmondom, ilyen gagyi oroszos akcentussal. Csörög a telefon a KGB központjában. Szeretném Bélinti. Igor Szergejevics, a rendszer ellenség. Gyémántokat rejtegett a tűzipályában. No, KGB azon nyomva kiszáll Szergejevics házához, fölfogatják a pincét, gyémánt nincs. Biztosan átnézik a egész lakást, és oldalon is megnézik a tűzipát, jól fölvasogatják. Hát, ott van a gyémánt, mivel semmi se találnak, el kell menni a duzzogva. Kicsi idő múlva csöng a telefon Igor Szergejevicsnek. Igor? Igen. Volt nálad a KGB? De. Felvágtak a tűzipát? De. Hát akkor most te telefonálsz fel, kéne ásni a kertet. És nem igazuk van? Oroszok okosok. Na kérem szépen, ha egésztő pedig csorvasra üdvözöl mindenkit, vagy ez mindenkinek kellene, most akkor szuper hallgatóknak köszönjük szépen, óvatosan a hegesztéssel, oxigénnel, meg még inkább szavaz bandát!

0: sexy and I know it.
1: Kicsit morognom kell. És azt kell mondjam, hogy szakmán belüli morgásról lesz szó egy picit. Nagyon kedves hölgy, aki egyébként hát mondjuk Magyarországon belül elég ismert lemezlovasnak számít, nem akarom mondani a nevét, ami na, na mindegy. De igazából lehetne bárki. Hát visszaszólt a rajongóknak, mert hogy valaki nehezményezte, hogy nem játszotta valami zenét a fesztiválon. Azért általában ezek az utazó DJ-k saját produktumokkal lépnek fel, vagy azokkal a zenékkel, szerintem már nem nagyon kell mondani, tehát nyilván nem elvárható, hogy belakjon valami BSV-t, vagy valami hip-hopot, nem is illik a szedbe, meg egyéb ilyen dolog. És hát ugye természetesen ilyenkor a csalódott, hát nem mi rajongó, hanem ott levő ember minden csúnyákot írt, ami tényleg nem szép dolog. De mégis talán nem is ez, amiért most én morgok nektek, hanem inkább az, hogy azt mondta, Jaminek van egy mondata, hogy egyébként mi ilyenkor nem DJ-zni szoktunk, így is ugye azt mondták, hogy gomnyomkodás, mi nem DJ-zni szoktunk, a szakmán belül mi azt szoktuk mondani, zenélni szoktunk. Na most, kedves Jamina és kedves utazó sztár DJ-k, illetve bedroom DJ-k és a többiek. Hát 35 éve vagyok lemezlovas, és higgyétek el nekem, hogy amikor a zongora mögött ülsz, akkor zenélsz, amikor gitározol, amikor énekelsz, vagy dallamokat lejátszol, az a zenélés. A DJ-zés egy fantasztikus szakma, imádom, élem, ugyanannyira, mint az élőzenélés, de nem zenélünk. Tehát nem hangszeres tudással, nem ének tudással, nem olyan tudással, ami a zenejességhez szükséges dolgokat használunk, hogy hangulatot keltünk, technikailag csinálunk dolgokat, szetteket adunk össze, ritmikailag harmonizálunk akár bármi. A DJ-skedésnek rengeteg gyűlő fajtája van, de egyik sem a zenélés. És azért probléma ez, mert az így zárgadált szakma a gépkezeléstől kezdve a gomnyomkodás, meg ez nem munka, pedig egyébként, aki végigtől egy esküvőt, mint DJ, az tudja, hogy azért ez a baromi nagy meló.
0: I'm sexy.
1: Nem beszél baromi ilyen befektetés, szóval. Megvan ennek a szépsége, és megvan az, amiért lehet tisztelni, csak ne tegyünk bele olyan dolgokat, amivel egyébként még jobban alássuk ennek a szegény szakmának a becsületét. Ugyannyira ki vagyok attól, amikor egy műsorvezető azt mondja, hogy adásolni. Tehát nincs ilyen szó, tehát mi műsort vezetünk, legalábbis én igyekszem, vagy lehet, hogy DJ-sót csinál valaki éppen, vagy live-aktot csinál, vagy bármilyen más, de nem adásolunk könyvében. Egy kényszerítő szóképző, tehát alapvetően a magyar tudás kérdeződik meg, de most visszatérve a DJ-zéshez, hogy igen, nyilván sajnos jobban kell tűrni ezeket, amikor nem lehet mindenkinek a kedvére tenni, olyan diszkós vagy lemezlova sose lehet. Azt meg kellene tanulni, hogy erre nem szabad reagálni, tehát fölösleges. Nyilván, ha már az anyámat szidják, akkor azt nem szabad abbanyom annyit, de amint a kommentmezőbe leereszkedsz, akkor nem leszel népszerű. Teljesen fölösleges ez a dolog. Illetve mondom, ezektől óvakodjunk, tehát azért nem misztifikáljuk másképpen a DJ szakmát, ahol mennyire kell. Na, ennyi lenne. Köszönöm. Na, Rixi, a folytatásban jön már is a Watson My Mind.

Köszönjük Gabigornak, egyébként nagyon nagy igazsága van. Én nekünk a kollega azt, hogy igen, begyakorló szettel érkezik, ugye DJ Play-re mondjuk, hogy bármelyik Star DJ-nek az 20 idegen tracket olyan rossz produkálnak a füled elvérezne. Hát igen, jó, de nem is az elvárás igazából. Tehát mondjuk legyen az, amiről várnak, bár én nagyon szeretem azt, amikor azért tényleg egy picit tesznek bele egyéniséget, meg benne van a flow. Úgyhogy nagyon sokáig el lehet menni, hogy egyébként én egy idő után ki vagyok attól, hogy mindenki beapostrofálja magát, hogy ő csak ilyen, csak Afro House, daytime DJ, meg ilyen DJ, olyan DJ, gyerekek, hát zenét kell csinálni, jó bulit kell csinálni, és ez a hülye, aki beskatolyázza magát bármilyen szerepkörbe, de természetesen ez mindenkinek a szíve ügye, hogy ezt megtegye, csak nekem az a durva ebben, hogy igen. És abban is van természetesen igazság, mit tudom, valakiben megy egy tejboltba, hiába kér pálinkát, és hiába háborodik föl rajta, mert nyilván meg kell tudnia, hogy hova készül, hova megy, tehát ennek is vannak különböző lecsengései, csak ezek a hozzászólások, ezek egy picit szerintem úgy, én úgy érzem legalábbis, hogy érdemtelenek.

alkalmazunk a folytatásban, ez már kérem szépen a Liquid Death Tuning Club Mixet halljátok. Viber számunk 0630, a penéket 0670 45 995-ös, az én telefonszámom 0632 19 48 07.

25 Celsius fokot vagyunk jelen pillanatban, nagyon-nagyon derült az időjárás. Mit is vegyünk föl? Nyári ruhát, persze napszöveg legyen nálunk, nagyon-nagyon meleg lesz ma. Kánikula teljesen teli napsütéssel. Kedden is folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. Napközben megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél. Délután 29 Celsius fokot nérhetünk, és a hőmérséklet a térségben állandónak néz ki. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez igazi örömteli hír. Ilyen meleg lesz nagyjából csütörtökig, akkor 1-2 fokot hűl majd a levegő, de aztán exponenciálisan visszatér a kánikula ismét, de úgy néz ki, hogy a májusi kánikulának azért a hidegpont egy ideig véget fog majd vetni. Szerdán átmenetileg megnövekedhet majd a felhőzet, és ez volt a nagyobb számban, majd a Dunántúlon észak-keleten záporok, zivatarok kialakulhatnak, marad azért a csúcsőmérséklet a frontérkedés előtt 30-35 fok. Csütörtökön hűl már az idő, az észak-észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken marad a napsütés, csapadék ezen a napon sehol sem várható. Az észak-nyugati szél több helyen lehet élénk, észak-keleten erős akár. Igen, lehűl az idő hajnalra 4-13, délután 23-29 fokra melegszik majd a levegő. Orvos meteorológia: a gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés, keringési problémák továbbra is jelentkezhetnek. A kis és szélesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingellékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között lesz nagyon erős, és erre nagyon figyeljünk, mint hogy a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre. És közlekedés meteorológia: kedden a nyugati észak-nyugati helyenként északi szél, napközben többfelé majd megélénkül, megerősödik emiatt, csökkenhet a járművek menet stabilitása, tartsunk megfelelő követési távolságot. Pollen jelentés: bizony a fenyőfék és a pázsitpőfélék vannak a levegőben igen magas koncentrációban, eperpafélék, bozzalórum, útifő, gombák és tölgy pedig szintén a levegőben vannak, ezek ellen is tessenek védekezni. Balcsinál egyre jobb az idő, az észak-nyugati szél mérséket marad, 31 fokot is méretünk, viszont magas az UV-sugárzás, de a vízhőmérséket az szerintem fűdés alkalmas, 22 Celsius fokos, nem sokára hozok majd közlekedési ingadat.

gyakorlatilag akkor hirdetni valóm lenne. Sokan kérdeztétek, ezért aztán most már a végleges időpontokkal és instrukciókkal rendelkezek a Super DJ találkozóról, ami idén is megrendezésre kerül, méghozzá 2026 július 24 és 26-a között. Ezek egy 20 évet tévedtem, tehát idén július 24 és 26-a között lesz az újabb Super DJ találkozó, aminek a helyszíne az Aero Hotel, ami Jakab szállás külterületén található. Úgy keresétek, hogy sportrepülőtér, akinek van kedve, Herradi számalapján is tud keresni, 035-102, de beírjátok a Google-ba, vagy akár a Facebookon, hogy Aero Hotel pontos tartot fognak adni. Na, nézzünk szállás lehetőséget, mert ugye háromnapos a buli, valahol aludni, pihenni is kell. Mondok konkrét árakat és referenciákat. Két ágyas és francia ágyas szobák 34.020 forint két fő, szoba éj plusz 500 forint idegen forgalmi adó. 17.910 forint egy fő szoba éj per 500 forint idegen forgalmi adó. Létezik apartman, ez 4 főre való 60.840 forint. Apartman éjszakára plusz 500 forint idegen forgalmi adó. 4 főre való 60.840 forint. Apartman éjszakára plusz 500 forint idegen forgalmi adó. Létezik tök jó vendégház, ez az Aero vendégházban található egy darab 3 ágyas szoba 48.000.

Nézzünk étkezéseket, ami benne van. Reggeli, vacsora, svéd asztalos a szállás árában benne van. Tehát ezt már nem kell külön kifizetni reggeli, a vacsora. Ebéd az étteremben étlapról egyedileg fizetendőt, mindenki ahogy éppen akarja alakát. Szombat este 20-21 óra között van lehetőség pizdalapról is rendelni. Na, egyéb kísérő programok, szombaton ingyenes hangár látogatás, egy nagyon jó kis Antonov gépet, egy katonai repülőgépet tudtok ingyen megnézni, a személyzet segít ebben. Van lehetőség sétarepülésre, 4 óra 45 ezer forint, 30 perc pedig ugye 90 ezer forint, ez 3 fő per kör. Fizetés a helyszínen, tehát nem kell előre, helyszínen tudtok fizetni, szép kártyával is lehet egyébként fizetni. Természetesen ez egy nagyon fontos információ. A szállásfoglalás 0620-344-3050 Lakner Évinél. Egyébként, amit még el is felejtettem mondani, természetesen ez nem csak a szállásról, meg a repülőgép megtekintéséről, meg az eszem iszomról szól, hanem a buliról is, hiszen a Super DJ Rádió műsorvezetői garantálják a hangulatot élő bejelentkezéssel, és persze fantasztikus hangulattal a 3 nap alatt találkozhatok kedves kollégákkal is. Hogy pontosan kikkel, erre még vissza fogunk térni valamikor, de egy biztos, hogy élményt fog adni, hiszen olyanokkal is találkozhatok, akik nem is ebben az országban élnek. Szóval ne felejtjük el, az árak tartalmazzák a félpanziós ellátást, valamint a medence és a szauna korlátlan használata. Tehát medencézni, szaunázni, wellnessezni mindenféleképpen lehet. Benne van az árban, ne felejtsétek el, szállás, foglalás és egyéb információ lakna lévénél 0620-344-3050. Ezen a telefonszámon tudtok ott is érdeklődni, és még egy fontos információt kell itt még közölnöm, de szerintem ugyanaz a telefonszámon itt is rendben van. Tehát mindenképpen szuper parti foglalása is, még egyszer mondanám, 0623443050, nagyon kedves bájos hölgy, Lakner Évi fogja fogadni a hívásokat, minden egyéb információkról ott tudtok érdeklődni, de talán a legfontosabb, amit el kell mondani, hogy ne felejtsétek ezt el, hiszen azt hiszem, hogy elég ritkán van erre lehetőség élőben találkozni sokunkkal mindenféleképpen. Úgyhogy még egyszer akkor mondanám a dátumot. Super DJ Rádió találkozó 2026. július 24. július 26. Éro Hotel. Menjetek minél többen, érezzétek jól magatokat, és természetesen foglaltok időben, hiszen részesen fogni fognak valószínűleg a foglalások. Jó szórakozást mindenkinek!

Köszönjük szépen! Közlekedési információk 10 óra 47-es visítésztet vonalatú infók. Az adok jelentkezni a hétvégi kétnapos kamion tilalmat követően rendkívül erős a tranzitforgalom az M5-ös, M0-as, M1-es autópálya főútvonalán. Szakaszos tolódásra kell készüljetek az M5-ös autópályán Budapest felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a 85-ös és 71-es kilométer között, valamint egy műszaki hibás kamion vesztegel a külsősában a 87-es kilométernél, el is bizony tolódást okoz. Az M0-as autóúton Duna Haraszti térségében az M51-es főút csomópontja környékén is óriási a forgalmi fönntakadás. Oka, hogy a 24-es kilométer közelében egy lerobbant kamion elfoglal egy sávot, a csomópont környezetében minden oda vezető út beállt, Jézusom. Az M1-es autópálya a határ felé Herceghalom térségében szintúgy egy műszaki hibás személyautó foglalja el a külső sávot, a 26-os kilométernél a kialakult tolódás 4-5 kilométeres. A főváros felé vezető oldalon Bicske térségében az áttelelt sávon két személyautó és egy kis teherautó ütközött össze, a 38-as kilométernél a járművek félrehúzottak, így ki lehet kerülni az érintett szakasz, de ennek ellenére erősen lassulott a forgalom. A 4-es főút szónak elkerülő szakaszán két személyautó ütközött össze, a 98-as kilométernél egy sávon is irányonként váltakozva halad a forgalom. Három személyautó kocsant a 31-es főúton Jászberény elkerülő szakaszán, a 78-as kilométernél félperc korlátozás van élményben. Baleset történt a 61-es főúton Dombóvár és Dalmant között, a 81-es kilométernél félpályás korlátozás van élményben. Aztán a 83-as főúton Tét térségében garanciális munkát végeznek, a Győr felé vezető oldalt az 51-es és az 55-ös kilométer között lezárták, kerülni Téten a Győri úton keresztül lehet. Egy személyautó és egy teherautó karambolozott a Taksony Kecskemét összekötő útjánál Dunavarsány térségében, 5-ös kilométernél a forgalmat megállították. Aztán az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a rendkívül erős kamion forgalom miatt a külső sávon újra jelentős tolódás alakult ki. Több szakaszon alaszolnak, sőt megállnak a járművek, melyek ugye nem baleset az oka, hanem az, hogy néhány kamion a kocsisor elindulását követően sem követi a másikat, hanem 5-10 percet is kivár. Ugye ez a pihenőidejük miatt van, ez nem túl kedves dolog. Ha már bevált tanács, viszont személyautóval az átterelt sávot érdemes használni. Most is igaz, persze ez akkor igaz, hogyha a fővárosba igyekeztek, hiszen akkor nem kellett érni sehol sem. Mindenféleképpen nagyon érdemes a mondás ebben a kánikulában, különösen vigyázzatok magatokra, legyen nálatok az autóban folyadék, hogyha meg kell állni, várakozni kell, és aki lehet, nyugodtan használja a klímát, ilyenkor nem szabad ezen spórolni, és természetesen ma is hazavárnak mindenkit, meg oda is, ahova elindult, valamint talán egy jó ebédre, én pedig itt jó zenékkel várok mindenki továbbra is. Nem csak jön majd a Boriszkó.

Szóval kérdez szépen nagyon kedves nevű emberke, Pásztor Róka Márk, ő hozt az új kocsmadatot, nem nagyon eresztette bőlére, szerintem mindent elmond, ami nagyon fontos, és sörözőről szerintem János Halmán található a Viktória söröző, a Halasi utcába keresétek. Kedves kiszolgálási ünnepnapokon is korlátozott nyitvatartású, tágas, mindennel és tényleg minden ellátott, gyönyörűséges nagy ablakok eresztik be a napfény, függönyökkel persze azért, hogy meg ne pusztuljunk, hogyha nagyon-nagyon erősen tűz a nap, mindenféle lottozásra, illetve tévénézésre alkalmas monitorok vannak itt, kérem szépen, nagy belógó lámpákkal, csúcsózási lehetőség, kényelmes bőrszék, ami marasztalja az embert, óriási helynekenes hűtő, zseniális, nagyon jó, nem is láttam még ilyet, és természetesen a szokásos válpult kellékekkel, áttekintető árlapokkal, bárszékekkel, és egyébként nagyon fontos, és ritkán fényképezik le a mosdók állapotot, gyönyörű, látszik, hogy fel van újítva, és szép és jó állapotban van megvigyázva, van egy kis kertesség is, két asztal a műanyagszékkel, napernyővel, teljesen megfelel az átlagos ronkos van átlagatónak, például nekem. Úgyhogy mindenkinek mondanám, hogy teheti, látogassa meg János Halmán a Viktória sörözőt, és hogy aztatok ma is felelőssége?

Na kezdjem 2026 napi horoszkóp kosokkal az élen, drága kos. Most nem az a cél, hogy minden áron győz, hanem hogy felismerd, melyik viták érik meg az energiáidat. Egy jól időzített, visszafogott megjegyzés sokkal nagyobb hatást érhet el, mint egy indulatos reakció. Bikák, valaki megkérdőjelezheti a tekintélyedet, vagy próbára tehető a türelmedet ma. Különleges kisugárzásod lehet, azért minél kevesebbet árulsz el a terveidről, annál kíváncsiabbá teszed a környezetedet, mondjuk jó ez vagy nem? Egy kérdés. Ikrek, egy beszélgetés, találkozás vagy akár egy üzenet fontos lehet a későbbi terveid szempontjából, nem kell minden titkot azonnal megosztanod, bizony, de nem ám. Rákok, fontos felismerés érkezhet arról, hogy ki az, aki valóban támogat ma, és ki az, aki inkább csak használja te energiáidat, ha világosan megfogod a határaidat, sokkal nyugodtabban szállhatod a napot. Oroszlám, egy vezetővel, kollégával vagy tekintély személlyel való nézeteltérés próbára teheti a türelmedet, a hikat magabiztosság sokkal meggyőzőbb lehet ma. Szerintem az mindig így van. Szűz! Fontos, hogy ne higgy el mindent első hallásra, különösen pénzügyi vagy hivatalos ügyekben, közben egy kreatív ötlet vagy szakmai terv egyre ígéretesebbnek tűnik, haladj megfontoltam. Mérlegek! Ha valami már régóta nem tűnik teljesen tisztának, már ne próbáld megmagyarázni a megmagyarázhatatlan. Egy kapcsolatban most fontosabb lett az egyenes kommunikáció, mint a konfliktusok mindenáron való elsimítása. De szép mondat, ez Skorpiók. Lehet, hogy valaki irányítani szeretné a helyzetet, miközben te is ragaszkodsz a saját elképzeléseidhez. Közben különösen vonzó és titokzatos benyomást keltesz. Ajaj, nyilasok! Azt mondja, hogy a különösen fontos, hogy ne vállald át mások felelősségét, egy siker kulcsa, most a türelem és az, hogy ne hagyd magad bevonni az értelmetlen viták. Még sose jó. Bakfin Boliszka, a szerelem, a kreativitás vagy egy személyes pocsak kerül, erős érzelmek jelenhetnek meg. Könnyen előfordulhat, hogy valaki féltékenységgel vagy kontrollal próbál hatni rád. Ne engedd, hogy mások bizonytalansága korlátozza a szabadságodat, egy ötlet vagy kezdeményezés. Most különösen vonzó lett mások számára, de nem szükséges minden részletet előre felfedni. Mindenki titkoloznak. Ha már látjátok, vízöntő, családja vagy lakó környezettel kapcsolatos kérdésekben feszültebb lehet a hangulat, ezért érdemes lehet kerülni a végletes kijelentéseket, a nyugalom többet érhet, mint egy látványos vita megnyerése. Végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja. A beszélgetés vagy üzenet mögött több jelentés húzódhat, mint amennyire elsőre látszik. Ha valaki nem teljesen őszinte veled, azt most könnyebben megérezheted. Na ebből csak a jók fognak teljesülni, többen nem is érdemes foglalkozni, viszont egy jó kis pörgőzenét hoztam folytatásba. DJ Cuba és egy jó kis átdolgozás. Ez a Grease 1000.

Sunday to my head, a folytatásban, ez pedig a jó kis szellemírtok csapat, Ghostbusters! Pontos idő 11 óra 11 perc, hát az mindegy.

Csúcsonak is kellemes szét, vagy kívánok már neki, nem annyira kellemes írja nekem, hogy M1 gatya, Pest gatya, tehát nagyon közlekedésügyileg nincsenek jó hírei. Hát kitartás, barátom, remélem azért van klímád. Meg lehet döbleni a meleg.

kérdezem, hogy nem tudod a gyerek napra mit találjál ki magadnak, kérdezem, hogy nem is nem magadnak. Hát mondjuk azt szokták mondani, hogy azért ilyenkor a felnőtt egy kicsit gyerekké válik egy napra, de azért leginkább a gyerekeknek kedveskednek. A tűzoltók ugyanis megnyitják kapujukat a tűzoltó laktanyák gyerek, ami különleges kérdésként. Május utolsó vasárnapján, hát igen, gyerek napon a tűzoltó laktanyák ismét ingyenesen előzetes regisztráció nélkül látogathatók 10 és 16 óra között, és nem csak meglátogathatóak, hanem bemutatják a tűzoltó hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos peckó felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra öltetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődék láthatják, hogy tulajdonképpen mi történik, amikor tűzesetben balesetet riasztják a tűzoltókat. A fővárosi laktanyában fellép a Katasztrófa Védelem Központi Zenekar, ez igen, úgy hittek a tűzoltó zenekar, egy kicsit hülye hangzik. Idén a fővárosban a Katasztrófa Védelem Központi Múzeuma, idéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a gyerekeket, valamint a felnőtteket, ahol játékos keretek közül szerezhetnek infokat a katasztrófa védelem tevékenységéről, a tűzoltók hétköznapjáról és arról, mit is tehetnek saját biztonságukért. Tehát hasznos és érdekes lesz ez a bizonyos kis foglalkozás, úgyhogy mindenképpen érdemes észbe tartani, gyereknek a különlegesség, megnyitják a kapukat a tűzoltók, akinek 10 és 16 óra között regisztráció nélkül. Minél többen menjetek el, szerintem.

Kofiónak is kellemes szép napot kívánok. Ide nekem egy fütyülés van, éjjel gurulós volt, úgyhogy vége a napnak, aztán majd éjjel megint biztos fényérzékeny áru tüzeket. Milyen duma! Éjszakai szállítás már egységében fényérzékeny áru, arra figyelj, hidat ne szállítsál. Németország, Nordhausen, olyan sokat állok ebben a parkolóban, igazán felfestetnék ide a rendszeremet. Lassan az lesz majd egyébként, úgyhogy azért örülök neki, hogy úton vagy, és remélem célhoz fogsz érni. Biztosan így lesz, Phil Coman, örülök, hogy belénk vannak. Itt a kisasszonynak is szép napot kívánok, kíváncsi, hogy mi ott leszünk a rendezvényen, ennek nagyon örülök, és a kollégák is örülni fognak.

Vibe számunk természetesen 0670 45 95 95, és van egy mobil száma, Boliszkás 0632 19 48 07. Rupisan itt egy kicsit metal verzióra váltunk, egy ilyen a nota érdekesség képen szólal meg ebben a hangzásban. Jönnál is az Only Girl.

Mentetnek ezek a kamionos szlengek egyébként, és oda is írja nekem, hogy a fényérzékeny áru, magas lopásos kockázat, ez kamionos szleng. Ezt majd gyűjthetnétek össze nekem ilyen szlengeket, mert tök jó. Na nagyon vissza, bocsutás van közben, ez itt már a jó kis house music.

menjünk az egészséges életmódra. 9 zöldség és gyümölcsöt ajánlanak itt, amit egészséges héjastól fogyasztani. Nézzük ezeket akkor sólban. Almahéja. Ha nem hámozzuk meg, több rosthoz jutunk és támogatja az emésztést, hosszabb tehetség érzést adhat. A kivihéja is fogyasztható természetesen. Héjával együtt fogyasztva jelentősen növelhet a rostbevitel, emellett a C és az E-vitaminot is hozzájuthatunk. Őszi valaszt jó A és C vitamin rost forrás, ezen rostok és antioxidánsok, nagy része a puha szőrös héjban található. Az őszi valaszt héja klorogén savat tartalmaz, beszél szó, ami antioxidáns és gyulladás csökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. Burgonya héja. Hámozott burgonyához képest a héjas burgonya több mint háromszor annyi vasat és körülbelül 35%-kal több káliumot tartalmaz. Olyan ásványanyagokat, amelyekből sokan nem jöttek elegendő mennyiséghez, hát mondjuk azért az nem biztos annyira finom. Állítólag a narancshé is ehető, de nyersen ugye keserű, ezért reszelt héjként használják, mert kis mennyiségű narancshé is koncentrált C-vitamin forrás, mindössze egy evőkanálnyi is fedezheti a napi szükséglet nagyjából 9%-át. Hát mondjuk azért az nem annyira nagyon sok. A banánhé rostott káliumot és antioxidánsat és flavonoidot tartalmaz, azért nem mondanám, hogy edd meg így nyersen. A banánhé egyébként triptofánt is tartalmaz, egy aminósavat, amit a szervezet szerotonin termeléshez használ, a hangulatért, jó alvásért felelős fontos vegyanyag. Sárgarépa héja, azt mondjuk ezt tudtam, tanulmányok kimutatták, hogy a héj ásványi anyagot és antioxidáns tartalmaz, mint a gyökér belső része, beleértve a beta-karotint és a klorergén savat is. A hagyma héja, azt sem érdemes minden esetben kidobni, a vörös hagyma héja különösen gazdag antioxidánsokban, amik segíthetik csökkenteni a gyulladást. Hát, görögdinnye héja megint olyan érdekes dolog, de hát azt meg kutatók, hogy rostot és citrullint tartalmaz. A legtöbb ember a héj fehér részét teszi a piros hús a zöld külső héj között, mivel kemény általában megfőzik vagy savanyítják különböző országokban, úgyhogy lehet, hogy az is finom lett. Egyáltalán érdemes egy-két dolgot héjastól megnézni, de persze azért nem mindegyiket. Lényeg az egészség.

0: zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: Kérdés évem az Evelynnek és a Fülöpök életük a névnapjukat, tessék jól megköszönteni. Evelyn az Éva francia, Evelyn és az angol Evelyn tovább kérdése, vagy a kelet kertoskót eredetű jelentése kellemes, kedves, tethetős, jókedvű, a Fülöp görög eredetű jelentése lókedvelő. Na, vannak másodok a csillapok is. Berengel, Evelyn, a Tarján, Amanda, Elektra, Gódó, Nyék, Szemere, Gyöngvér, Ervin névnap is van ma. Boldogat nekik is, persze holnap a Hellákat ünnepeljük. Életben nem találkoztam ezen a névvel, de ha van Hella ismerős, tessék megköszönteni, csak úgy, mint a szülőcsinapjét is mondanám mindenkinek, kinek mama megy ma tartja. Nagyon boldog születésnapot kívánok! És ezt pedig mellékelünk egy gócsácsát, egy We Come to Dance Mix-et hallotok.

Bizony 46 éve volt már, hogy Farkas Bertalan az első űrhajósunk természetesen nagyon-nagyon fontos küldetés hajlott végre, megkezdhetett az útját a világűrben a Soyuz 36 fedélzetén. 40 év az Európai Unió hivatalos zászlója lett, a kék háttérben 12 talán csillaggal díszített, lobogó bizony. 981 évet, egy kicsit később, Orzaoló Péter magyar király fölajánlotta az országot harmadik Henrik német-római császárnak. És kedves, nem? 221 éve Napóleon Bonaparte Olaszország királya is lett persze. Fel 40 éve született Ai Johnson, litván születés, amerikai énekes, az egyik első sztár, az első teljes hangos film főszereplője. 132 éve született Lukács Pál, azaz Pál Lukács, az egyetlen magyar Oscar-díjas színészünk, aki Catherine Hepburn és Elvis Presley, Jay-Z mellett is szerepelt, sőt, Hitchcock is rendezte, kevesen tudják ezt. 130 éve elsőként a Dow Jones Company tette közé a magas tőzsde indexét a New York-i értékpapír tőzsdén. 119 éve született kedvencem John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész, a western filmek legendás alakja. 114 éve született Kádár János, aki 32 évig volt a magyar szocialista munkás vezetője, tőle tudjuk, hogy a krumpli leves lényénk krumplileves. És 109 éve született Szörényi Éva Kossuth-díja színésznőnk, a Noszt eset a fia. Noszti fiú eset a Tóth Marival, de durva. Na, ennek a filmnek a szerepében láttatátok, hogy fő szerepében, igen, ő volt a Tóth Mari, rá is emlékszünk ma.

volt jó, és biztosan lesz 20 órától élő adásban, és természetesen érdek is érdemes hallgatni. Szóval Petit Zsenádot, fantasztikus zenékkel, jó hangulattal minden időben. Viszont én elköszönök és készülően fordítottam, mert a Welcome to Center Pass inkább előre köszöntök a mindenkitől, én is ezzel köszönök el tőletek, igyekszek holnap is érkezni valahogy, ha tudok majd. Nagyon szép kedvet kívánok mindenkinek, írjatok sok folyadékot és élvezzétek ezt a kora nyári időt. Boriszkát hallottátok az elmúlt két órában. Sziasztok!

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: DJ Rádió Kattanj rá!
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Yeah. Hyper, hyper.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

Digirádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Szilverd.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szöbben.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: Super
0: DJ Rádió. Kattanj ránk.

station. Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. És mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hívják,

0: véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Csoda szép délután, kora estét kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Én Kukori bácsi vagyok, a kézzel következendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl. Ott is, ahol a kis kultafarkum malasztul, érezzétek jól magatokat. Ez pedig Malize Kamakavivo és a Software Over the Rainbow. Jó fülelés!

És hát itt vannak a Viberesek is, szeretettel köszöntöm kedves Isa Istvánt és családját. Csodálatos délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Izsa családján örülünk, hogy itt vagy. Kellemes délutánt és szuper napot kívánunk mindenkinek. És itt van velünk Csörgő Zsolt, Zsolca. Hello Kukori. Szerbus Zsolca. Érezzétek jól magatokat. Robikám, csók a családnak, üdvözlöm Hugicámat. Danit is. Kellemes füle is. Ez pedig már Szécsi Pál, kedves hallgatóim.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja.

Hát kenegesd, szólj valakinek, hogy kenje be a hátad, na, hogy megégjen, vigyázz a tepsívségére, és jó fürelést kívánok. És Laci bácsi, üdvözöllek téged is, kedves Gabócát is, kellemes fürelést mindannyiótoknak. Már is következzék

Mondjuk lehet azt is persze a szomszédasszonynak szólni, hát biztos szívesen békeni. Puszilom.

O să stau la țipaci mei și e mia mea de mară. Chivanci mă iub. Deci pe secundă mi de super DJ Radio hallgató szívesen veszi. Elmondod, hogy mi kellemeset főztél. Break my heart. Bízom benne, hogy arra ti felétek is jól befűtöttek. Így nem kell zokit húzni az ágy lábára. Ugye, Ugicám?

Kedves Laci bácsi, nagyon szépen köszönöm az információt. A nagy melegre való tekintettel, sült csirkecombel, petezselybes burgonyával a legjobb. És a savanyúság micsoda hozzá? Azt elfelejtetted közölni. Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. És már is hazai vizekre elvezünk. Kedves hallgatóim, a Metro együttes következik. Régről. És a dal címe pedig Kócoskös ördögök voltunk. Ugye, doktor Ötker?

Szervusz, öcsi barátom! Csoda szép estét kívánok, kora estét! Kellemes fülelést kívánok néked is! És köszönöm szépen a jó kívánságokat mindannyiótoknak!

0: Öcsi barátom is mindenkinek kellemes késő délután, kora estét kíván. És már is megyünk tovább a Bombonnal. Kedi csokolom, kedves Gabóc, a szép estét késő délután.
1: Holdkomp utasait, hogy a négyes kapunál beszállni szíveskedjenek.
0: Na, menjünk a Holdra!

0: kis hely.
1: Köszönjük, hogy minket választottak utazásukhoz. A fedélzeten 20...
2: És nem sokára megyünk tovább, MC Hammerrel. Wanka Teach.
1: A kapitány és a személyzet nevében kellemes utazást kívánok.
3: Super DJ Rádió. Neked zenét.
4: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

És már is külföldre megyünk, szóljon Billy Joel és az Upton Girl. Kedves csokolom, kedves Mazsi! Szia Kukori bácsi, jó műsorvezet, és kívánok neked kellemes fülelést mindenkinek. Hasonló jókat kívánok, kedves, csoda szép estét késő délutánt.

És kedves Super DJ Rádió hallgatók, ne felejtjétek, hogy július 24-én, 25-én, 26-án Super DJ találkozó lesz Jakab szálláson. Szállás már lehet foglalni, mondanám a telefonszámot, vegyetek elő papírt, tollat vagy ceruzát, meg ezt mindegyiket. 0620-344-30-50 és Lakner Évivel fogtok beszélni, és ő elmond néktek minden fontos információt. Aki szeretne velünk találkozni és egy jó, kellemes hétvégét eltölteni nagyon szuper helyen, az Aero Hotelban, szabadszálláson, a Super DJ Rádió műsorvezetőivel szeretettel várunk mindenkit. Gyertek, mert a szállás véges, és hát aki kapja, Maria. Igyekezzetek, nehogy lemaradjatok. És nem sokára egy kis promó után megyünk tovább a Fornon Blondszal. Itt a Super DJ Rádióban, mely tudjátok, emlékeket ébreszt. A Vibe-es számunk pedig a következő. 0670-45-95-995. Nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt.

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk.

Surci, te nagyon kíváncsi vagy, kedves DJ Surci. Hát én csak amondó vagyok, hogy aki kíváncsi, hamar megöregszik, nem árulkodok. Majd megtudod. Kicsirigó.

És nem sokára a négyes vágányra szerelvényt tolnak, és felülök a repülőre. Egy nagyon régi sláger felturbozva érkezik hozzátok ide a Super DJ rádióba, kedves hallgatóim.

az a rózsaszín bagi. Ugye, ugye? De jó is volt. És már is megyünk tovább DJ Borbic előadásával. Itt a Super DJ Rádióban, ahol Kukori bácsi Csűri Csaba jelenéktek a hangjegyeteket egészen 19 óráig. És 20 órától érkezik

Köszönöm szépen, Laci bácsi, jó pihenést kívánok, és kitartást a holnapi napra. Holnap is meleg lesz, folyadékot pótold rendesen, csak a családnak. És már is megyünk tovább a hazai vizekre, kedves hallgatóim. Hát aki nem mai fiatal, az egyből rá fog jönni, hogy Jóska, Gyurka, milyen jó a májas hurka. És hát megérkezett a Viberre kedves Kollár Gábor. Szia Kukori bácsi, szép napot mindenkinek szabadszállásról. Hát néked is szépet, kedves Druszám. Jó fülelést.

És már is megyünk külföldi vizekre, szóljon fancy itt a Super DJ Rádióban, és ne feledjétek, július 24-25-26 a Jakab-szállás Aero Hotel. Lehet jelentkezni, mondom a telefonszámot, hip-hop, chip-chop, azt mondja, hogy 06-20-34-43-050, Lakner Évit kell keresni, és ott lehet a szállást lefoglalni. Igyekezzetek, mert már nagyon kevés hely van, és lemaradtok a jóról. Ez a Super DJ Rádió találkozó, és várunk benneteket nagy-nagy szeretettel.

már is megérkezett a Viberre kedves Mihalovics József. Szia Gábor, szervusz kedves József, örülök, hogy itt vagy. Szép estét néked is, köszönöm szépen. És hát kellemes fülelés kívánok.

Nem mondod, József, utálod a hurkát. Azért pusztítod, mi? Én nagyon szeretem a májas hurkát. Mindig ugyanott veszem, valami pantörpikus, jó kis savanyúsággal.

Ez így van, ahogy írod, kedves József, nagyon sokunknak kedvence, nekem azt hiszem az összes is megvan. És most lehet, hogy megköveznek sokan a következő dalért. Először én is morfondíroztam, mondom, hát ez mulatos, de nem mulatos, ez kiderült, hogy egy magyar népdal, és ezt is el lehet készíteni igényesen. Hát kíváncsi vagyok a véleményétekre, mármint a következő dalról. Egy magyar népdal következik.

tényszer itt nagyon jó lett a hangszerelése is, az előadási mód is, én nem elem kalapom. Most pedig ismét külföldi vizekre velük szóljon az Ace of Base ikonikus dala.

környéken van ilyen érzékeny fülem. Hát köszönöm szépen a bíztatást, aranyosak vagytok. Köszönöm, József. És akkor már is külföld, de hogy is hazai vizekre vezünk.

0: Most egy kis promo, és utána megyünk tovább az Alphaville-el.
1: Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu. Sound like a

nem semmi, József, látom Mexikóban vagy. De nem hiszem, hogy a tequila lenne a poharadban, egészségedre. Kellemes a

Na, szuper a 30 fokos, hát remélem 10-akárhány nap múlva, legyen 20 nap múlva, hasonló hőmérsékletű lesz a tenger is. Most pedig szóljon a Bad Boys Blue, és a Rubber Man. Hát egészségedre, kellemes pancsizást!

Hát igen, jól esik egy kis ejtőzés. Én is, mikor beteszem a matracot a medencéjéba, olyanokat tudok ejtőzni és gondolkodni közben, de kellemesen, szóval tényleg a legjobb kikapcsolódás, én úgy gondolom. Jó teszed, kedves József!

már is következik a Saragossa Band itt a Super DJ Rádióban. És ne felejtjétek, 20 órától érkezik hozzátok Zsolti, én 19 óráig leszek veletek. Érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni.

Chandelier következik a csodálatos hangjával. Jaj, olyan fantörpikus, olyan, hogy is mondják ezt? Olyan, nem tudom megmondani. We're caught in a trap. Megvan, olyan sejtelmes hangja van a művésznőnek.

Szervusz, kedves Jogicám, Ildikó, aki hajas, hát locsold a virágokat, mert nagyon szomjasak. Jó teszek, kedves és kellemes fülelés, szép estét. De azért pihenges. És hát, aki megteheti annak kellemes pancsolást, és egészségére a finom nedőz. Let's not let a good thing die. Honey, you know, I've never lied.

Ja, ja, engem ne szédíts, kedves jó, hogy a pírja, hogy hideg szél fúj, nem bír kijönni a medencéből. Na megállj, most pedig hazai vizekre vezünk, szóljon az apostol. Okosabban kéne élni, annyit mondhatok. Buta kisegérke folyton lukban kódorog. Nem is olyan buta az a kisegér.

Igen, igen, és megérkezett Bajkócról, kedves Mónika, üdv minden szuper DJ hallgatónak. Nagyon jó zenéket hallunk, köszönjük szépen. Kedves Mónika, örülök, hogy itt vagytok. Hajrá Bajkót, kellemes fülelést. És már is következzék Fancy és az ikonikus daluk

Valóban, kedves József, nincsen még szúnyog. Hát bízunk benne, hogy nem is lesznek a fránya vérszívók. Flames of Love.

július 24-25-26-án Jakabszálláson az Aero Hotelben Super DJ Rádió találkozó lesz. Várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, és már lehet szállást foglalni a 0620-344-30-50-es telefonszámon. Lakner Évi fog jelentkezni, ott lehet szállást foglalni. Hát igyekezzetek, mert már nagyon kevés van. És hát biztos vagyok benne, hogy nagyon szuper bulit fogunk csinálni. Lesz ott minden, mi szemszáj, fül, ingere. Hát gyertek bátran, legyetek bátorak. Várunk mindenkit nagy szeretettel Jakabszálláson. Július 24-25-26-án. Aki lemarad, az nem tudja miről.

És már is hazai vizekkel elvezünk, és már itt is maradunk. A paddő következik, repül a tányér, kezeket fel!

József, hát most kinézek a stúdió ablakán, és valóban a mukkátlik elég rendesen izegnek mozognak, akkor valószínű feltámadott a szél. És hát akkor, kedves hallgatóim, elérkezett a műsorom vége, már csak a búcsú zeném maradt hátra. A szokásos Dániel Figelgőtől elmegyek. Hát köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a hirtelen felindulásból elkövetett adásban. De nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt voltatok velem. Kívánok mindenkinek csoda szép estét. Ha tehetitek, pihenjetek, mert holnap frissnek kell lenni, hogy termeljétek a gazdaságot. Kívánok mindenkinek csoda szép estét. Fogadjátok Zsoltit majd 20 órától nagy szeretettel. Ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ rádiót. És hát ne feledjétek, hogy aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, és vigyázzatok magatokra és egymásra. Velem valószínűleg legközelebb csütörtökön találkozhattok. Bízok benne, hogy sikerül ide találnom. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon innen, határon túl. Ott is, ahol a kis kultafarkú malasztúr. Legyetek vidámak, és hallgassátok a Super DJ rádiót. Szép estét mindenkinek! Sziasztok!

vasat. A legjobb dolog, mikor úgy ébredünk, hogy nyálas a szánk széle, mert olyan jó ízűt aludtunk és álmodtunk. És akkor jön a búcsúzó dalom Daniel Figelgőtől. Elmegyek. Sziasztok, szép estét mindenkinek! De nem menjetek sehova, Zsoltit várjátok 20 órától szeretettel. Sziasztok! És nagyon szépen köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat. Hasonló szépeket, jókat kívánok nektek is.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát, hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek! A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor kedden 20 órától én hozom nektek a nagyszerű Eurodiszkót. Az igazság az, hogy hát nem eredeti verzióban, de Eurodiszkó, és ahogy ígértem nektek, Dream Dance-el fogom keverni, tehát a 90-es évekből két zenei stílus hozok nektek, amelyik zenébe belebeszélek, bocsánat, visszatekerem majd mindig az elejére is, hát meg fogjuk döngetni mindegyiket, mert hát nagyon-nagyon szemezgettem a zenéket, úgy szemezgettem, hogy azért, hát ugye a kollégák is játsszák az eredeti Eurodiszkót, én most úgy válogattam, hogy az újabb verziókat hozom nektek, tehát feldolgozásokat, mindegyik remix, vagy extended, vagy pedig club mix, tehát ezt a három stílust fogom játszani a Eurodiszkóból. Nekem egyébként a klub, tehát a klub verziók jönnek be. Azok megközelítik az extended verziókat. Hát nagyon jó szórakozást kívánok nektek ehhez a műsorhoz. Egyébként ezt a műsort, ha csak így simán lejátszanám és nem szólalnák meg, nagyon nagy élmény lenne úgyis, de azért csak-csak megszólalok, és hát elmondom nektek már most, hogy lesz egyetlen egy magyar zene is. A zene címe Szabad a tánc, és ugye a Carpe Diem együttestől fogjuk hallgatni ezt az egyetlen egy magyar zenét. Na de kérésre még esetleg, hogyha kéritek tőlem a zenét, ugye akkor kérésre még meg tudom tenni, hogy játszom még egyéb és több magyar zenét is a 90-es évekből, vagy bármelyik évből, ugye? De inkább legyen mondjuk úgy, hogy a 90-es évek, maradjon a porondon. Hát gyerekek, mondom nektek, hogy gyertek hozzánk Viberre, és mondom a számot is. Nos, 36, 70, 45, 95, 99 és 5-ös a vége. Ez az az a hely, ahol ha írtok, én ugye azonnal reagálok és beolvasom, amit írtatok. Na meg, hogyha van zenei kérésetek, akkor itt én azonnal levágom, és akkor a kéréseket fogom teljesíteni. Nos, hát nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Hát sok a duma, ugye? Hát egy kicsit visszaveszek ezt a zenét, döngessük meg, ez a szupa-dupa, ugye? És egy Bíró Privát Edit verzióba fogom játszani. Adjunk neki, gyerekek, hagyd szóljon, és mindjárt itt is vagyok veletek megint.

Nos hát ugye, hogy nem gyenge zene volt ez a szupadupa, ami egyébként a 90-es években jelent meg, és hát én egy nagyon jó kis feldolgozásban játszottam. A következünk zenénk sem lesz gyengébb. Leave the Isle fog nekünk zenélni, majd ezt is visszatekerem az elejére. Csak hát ugye is a István is kedves családja megint velünk tart, vagyis mindig velünk tart, és azt írják, hogy csodás estét kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család örül neked, hogy újra itt vagy, már vártunk téged, és hát csodás estét kívánunk mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük, köszönöm, és én is ugyanezeket a jókat kívánom neked, meg természetesen mindenkinek, aki a Super DJ rádió, tehát a Super DJ rádió hullámhosszait választotta ma estére, meg nem csak ma estére, hanem úgy egyébként is

És hát menet közben Gyula barátunk is jelentkezett, azt mondja, hogy buliban, igen, igen, mindig buliban itt nálunk a Super DJ Rádion. És hát Gyula, nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok neked ezekre a 90-es évekbeli zenékre, ugye, meg hát jó pihenést!

És hát gyerekek, tudjátok, egyébként úgy van, hogy ebben a zenei összeállításban azért én néha csalok is, ugye? Ez itt a De La Soul együttes és az Argod című daluk, ami 2021-ben lett feldolgozva, de ez a zene is a 90-es években jelent meg. De hát ez nem egy Eurodisco és nem is egy Dream Dance, viszont rap zenei műfaj, és hát engedjétek meg, hogy köszöntsem kedves Kiarát, aki horvát Kiara egyébként. Hát szia Kiara, nagyon-nagyon kellemes estét kívánok neked. És hát ugye jó szórakozást velünk a Super DJ Rádióval, és nagyon-nagyon remélem, hogy lesz majd olyan, hogy majd, hogy is mondjam, hát sűrűbben fogod hallgatni majd ezt a rádiót, ugye, mert hát nálunk mindig a legjobb zenék szólnak, és remélem, hogy ide szoksz hozzánk a Super DJ Rádióhoz, és nem csak neked mondom én ezt, hanem mindenki másnak, mert a hány műsorvezető, ugye, annyi fajta zenei stílus, és akkor ott van az a lehetőség is, hogy lehet zenét kérni nálunk, és hát, ahogy Gyula barátunk mondja, buli van, mindig buli van a Super DJ Rádion, úgyhogy Kiara, azt mondom neked, hogy szép estét, kellemes estét kívánok neked velünk a Super DJ Rádióval.

Nos, közben szeretném köszönteni Biancát is, akinek szintén nagyon-nagyon kellemes estét kívánok, és hát nem csak kellemes estét, hanem jó pihenést is. Szia Bianca, azt mondom neked, hogy érezd jól magad velünk a Super DJ Rádióval, és hát neked is elmondom, hogy érdemes minket hallgatni, mert nálunk mindig a legeslegjobb zenék szólnak, és az még csak egy dolog, hogy a legjobb zenék szólnak, és hát nálunk vannak a legjobb DJ-k, ugye, és a legjobb

És a gyerekek, ugye mondtam az előbb nektek, hogy csalók, tehát nem csak a 90-es évekből jönnek a zenék, egyébként azok kedvéért mondom, akik szeretik Fancyt. Hát Fancy is fog ma nekünk zenélni, kétszer két zenét hoztam Fancytől, és mind a két zene olyan, hogy hát nem az, ami megjelent a 80-as években, hanem ami inkább napjainkban jelent meg. Tehát feldolgozás, és nagyon jó feldolgozás. És hát a csalásról még annyit, hogy szeretnék mutatni nektek egy 70-es évekbeli zenét is, az ABBA együttestől. Hát biztos vagyok benne, hogy emlékeztek még erre a zenére. A zene címe Gimme, Gimme, Gimme.

Nos, hát közben Fater barátunk is itt van velünk, és ő azt írja, szia Zsolti, vagyunk, hallgatunk Druszáddal, Zsolti barátommal, és hát Sopron Gari húzza az igát, hát Pater, nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, és ugye azt írod, hogy sörözés, konyakozás közepette, Pater, érezitek jól magatokat, nagyon remélem, hogy te is szereted a 90-es évekbeli zenéket, mert hát tudod, hogy én imádom, és vegyesen imádom az ilyet is, az olyat is a 90-es évekből. Hát jó szórakozást kívánok neked, István barátom, pedig azt írja, hogy nagyon bírom, amit hoztál, István, örülök, tényleg nagyon-nagyon örülök, hogy tetszik neked is ugye a 90-es évek. Egyébként majd Fancy fog neked tetszeni még jobban.

Gyerekek, a következő zenét ajánlani szeretném valakinek, hogy kinek elárulom, hát Paternak a Garázsba, akinél olyan jó a zene minősége, Living on Video a zene címe, videón élek, ugye? És hát nem a Transix együttestől fogom játszani, mert a múltkori adásomon ezt lejátszottam. Kérésre már nem emlékszem, hogy ki kérte a Transix-tól. Most én a Pulsar Driver-től fogom játszani, és egy szinti wav mixben nagyot fog szólni, tudjuk, hogy az eredeti az igazi, de nekem kell az, hogy a régi zenében valami újat tudjak nektek mutatni.

gyerekek, közben István barátom azt írja, hogy ez az egyik nagy kedvenc Living On videó. Hát István, van egy egyveleg, ahol ezt a zenét nagyon-nagyon keményen feldolgozták. Egy baj van vele, vagyis hát nem baj, ugye, nincsen vele baj, hanem annyi, hogy 14 perces a feldolgozás. Egyszer esküszöm, hogy le fogom játszani, és ez a Living On videó abban az egyvelegben olyat tud, és akkor át, hogy egyszerűen csak hallgatni, és egyszerűen nem lehet megunni azt a 14 percet. Le fogom játszani, ígérem a következő adásra, el is intézem, hogy én le tudjam játszani.

És hát gyerekek, közben ki arra, akinek azt mondtam, hogy maradjon velünk, mert itt nálunk a Super DJ Rádion mindig a legjobb zenék szólnak, ő azt mondja, hogy ez a műsor, ez nagyon jó, hát örülök, hogy tetszik.

Hát gyerekek, nagyon örülök, hogy van köztünk olyan, vagy köztetek olyan, aki ismeri az előadót is, hát ugye a zene címét is, és még berakta még a kedvencek közé is, ez teljesen szuper. Nos, a következő zeném valamivel mondjuk úgy, hogy értékesebb lesz, de nem lesz ennyire durva, hangulatosabb, direkt nem mondom, hogy ki fog nekünk zenélni, és hogy mi a zene címe, de azoknak küldöm, akik szeretik a Dream Dance zenei stílust.

Gyerekek, rápillantottam az időre, hát ez valami iszonyat, hát nagyon-nagyon gyorsan megy az idő, már is 21 óra 12 perc van, több mint egy óra elment a műsorból. Nos, a következőkben ugye, ahogy említettem nektek, hogy csalok a zenei stílussal, az Election együttes következik, és hát ők azt éneklik, hogy menetjegy on my ticket, és ezt is egy nagyon-nagyon jó kis feldolgozásba fogom mutatni, egy Alex Hund remixben.

Nos hát gyerekek, a következőkben, ahogy mondtam, ígértem, Fancy kétszer zenél nekünk ma este. Egy olyat játszottam, ami napjainkban jelent meg, és most egy olyat fogok játszani, ami hát nem napjainkban, hanem 86-ban, és direkt nem az eredeti verziót hoztam, hanem extended, kibővített verzióban hoztam. Egyébként ez a zene úgy, ahogy van, eredetileg is nagyon szuper, de a kibővített verzió mindig valahogy nekem jobban esik, és remélem, hogy azért nektek is. Úgyhogy fancy rajongóknak megint fancy-t fogok mutatni.

Hát, hölgyek és urak, figyeljetek, mondok nektek egy előadót, Einstein Dr. DJ. Hát nem semmi, ugye? A zene címe pedig Virtuality, ez se semmi. Én azt mondom nektek, hogy érdemes meghallgatni, hogy ez a cím és az előadó mit is ad nekünk.

Gyerekek, én olyan ritkán, és nagyon-nagyon, hogy is mondjam, olyan a Bonnie M együttestől olyan zenéket, amiket nem hallgattunk még rongyosra, tehát ritkán játszom tőlük zenét, és azért nagyon megválogatom, hogy melyik zenét játszom le. Na de most egy olyat fogok játszani, ami ismert, mindenki szereti, Bahama Mama a zene címe, és nem véletlenül ugye feldolgozva fogom játszani. Viszont vannak a Bonnie M együttesnek olyan zenéjé, amik nem voltak slágerek, és mégis akkorát tudnak adni, hogy nagyon, tehát zeneileg, érzelmileg, ritmusilag nagyon ott vannak a toppon. Hát vasárnap jövök hozzátok legközelebb, ugye megint adásba. Fogok mutatni nektek zenét a Bonnie M együttestől, de most is mutatok egyet, csak hát egy nagyon-nagyon jó kis remixet.

Hát, hölgyeim és uraim, ez sajnos a műsoridő letelt, tehát nagyon gyorsan eltelt ez a két óra hossza. Az az igazság, hogy én nekem nagyon-nagyon tetszett, szeretem ezeket a feldolgozásokat. És hát még a végére jön egy elköszönő zene, egy őrületes a muzsika. Pufendorf és a Brooklyn Bounce közös szerzeménye, na legyen ez meglepetés. Hát tényleg köszönöm, hogy velem tartottatok, és ne felejtjétek, hogy vasárnap megint itt vagyok veletek 18 órától egészen 20 óráig, megint retrozni fogok, és a 80-as évekből hozom nektek a zenéket, azok is ugye olyan zenék, hogy egy kicsit vegyes, Italo Disco és High Energy zenei stílus, na meg majd amit fogtok kérni, tehát jó buli lesz megint, azt mondom, és hát mindig figyeljétek a műsoridőket, hogy mikor ki van kiírva, na de amúgy is legyetek résem, mert nem lehet tudni, hogy melyik kollega mikor ugrik be adásba. Hát sziasztok, nagyon jó pihenést kívánok!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: into the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

This is an announcement.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: 24-7, kick it one time. Yo, Jax, man, what you dreaming of?
3: You got money, girls, cars, you know what I'm saying?
2: Yo, wait a minute, man, you better think about the...

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.

Élben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.